0: maka mun rahama radio.
1: Ke wata tasha ce wata rahama radio ni kiyale ne da wannan surutun.